Agere kabit kaimutyet, kabit kaimutyet nebo abogakyi Arap Sirim asinyokokonin kebeberta noton nekong'et simoisiek somok ak biik chenyokobendi ak simoisiek somok ak biik somok chebo semendi. Tiketit namba 3 ak tiketit namba 7 agere katinye kaimutyet kidogo. Amache atawai somoche ale kongoi ninyi age tugul nekaibwan tuan kong'eten saa 10 tetutiet noton nebo rumba agoi nguni sait agenge. Namoche abogakyi eunek chemiachen choto chebo Ezekiel Arap Sirim nekata Sheila asiotesta tuan kibagenge. Amang'un langatu nemye ketuyen saa 6 en tetutiet noton nebo panganga. Genyorun amdaetab sirutik chetililen.

Chito noto nekure Wesley nebo 004. Congratulate Wesley. Ak chito noto nekure Maswai nebo 058. Chito nekure Beatrice nebo 230. Ak chito nekure Singoe nebo 238. Congratulations. Pichon kakonyorchike 30,000.